0: Bu benim için yeni bir şey değil. Büyük kulüplerin atmosferleri her zaman çok iyi oluyor. Ama yarınki maç bizim hakkımızda olmalı. Biz kendimizi göstermeliyiz. Avrupa Ligi'ne gitmeyi gerçekten çok istiyoruz. Ve bunun için sahada çabalayacağız.
1: Van még kérdés a játékoshoz? Any more questions to the player? If we're talking about Trabzonspor, a lot of people are talking about Mohamed Salah as well. What are your thoughts about him as a player? Did you guys talk in the dressing room regarding him?
2: No, for sure. It's one of the best players in the world, for sure. He showed it in the past years in Liverpool, but now he's here, and it's not about just Mo Salah. For sure, he's going to be a very important player for us to take care of, but I think the most important is to focus on overall all the team, because for sure they have big strengths also in attack and in defense, and I think it's not just about Mo Salah. I think it's about all the team, and this is where we have to focus on.
1: A világ egyik legjobb játékosáról beszélünk, ezt úgy gondolom, hogy bebizonyította az elmúlt években Liverpoolban, és most itt van, úgyhogy természetesen kell koncentrálnunk rá is, de legjobban az egész csapatra kell fókuszálnunk, hiszen nagyon erős a Trabzonspor mind támadásban, mind védekezésben, úgyhogy összességében az egész csapatra kell a koncentrációnkat helyezni.
0: Mohamed Salah hakkındaki düşünceleriniz nedir diye soruldu. Tabii ki dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi. Bunu zaten Liverpool'da birçok kez gösterdi. Ama yarınki maç sadece onun hakkında değil. Hücumda karşı takımın gerçekten çok güçlü oyuncuları var. O yüzden tüm takım halinde onlara dikkat etmemiz gerekli.
1: Any more question, please?
3: Az önce kendisi de söylediği bir dönem Gaziantep formasını giymişti. Takım hocasıyla ve takım arkadaşlarıyla konuşurken taraftar haricinde Trabzonspor'un en çok neyine dikkat etmeleri gerektiğini söyledikler bize.
4: Just like you said before, you played Gaziantep 2 years ago. Before the match, you're talking about your teammates, about the match. What did you talk about the most, except the fans and the atmosphere?
2: No, as I told, I think we prepared the game in the best possible way, thinking about that it's not just one game, it's two games. And, we have to be focused on all the team, their strengths and, of course, where we can make the difference. But it's not just about one player. I think it's over, just to think about all the team. And I think we prepared it good to compete against a good team tomorrow.
1: A kérdés arra vonatkozott, hogy korábban, amikor itt játszott Törökország, mert most is a szurkolókon és a hangulaton kívül mi került még szóba az öltözőben, amikor a Trabzonspor ellen készültek. A játékos pedig azt válaszolta, hogy természetesen ezeken felül az egész csapatot néztük, azt figyeltük, hogy mik az erősségeik és mik azok a dolgok, amit esetleg kihasználhatunk ellenünk. Úgy gondolom, hogy nagyon jól felkészültünk és képesek vagyunk megállni a helyünket egy ilyen nagy csapattal.
0: Maça en iyi şekilde hazır olmamız gerektiğini konuştuk. Dediğim gibi iki maç olarak oynanacak zaten. Karşı takımın güçleri ve zayıf noktaları neler, bunları izlememiz gerekiyor. Tekrar dediğim gibi her şeye hazır olmalıyız.
1: Van még kérdés a játékoshoz? Any more questions to the player? If not, thank you very much. Good weekend. Have a rest. Köszönjük szépen, akkor folytatjuk a vezetőedzőnkkel, Borbély Balázsra. So we continue with our head coach. És a helyiek kérése az volt, hogy egy általános benyomást a holnapi mérkőzésről, mik az elvárásaid, azzal indíts, Balázs.
0: Şimdi sorularınız varsa sorularımızı koça yönetebilirsiniz.
5: Kérdezni szeretném.
1: Csak az volt a kérésük, hogy mondd el az elvárásaidat, utána pedig kérdezünk.
5: Okay. Először is jó estét kívánok mindenkinek. Mint ahogy a Kenan már említette, tiszta vagyunk vele, hogy milyen fontos mérkőzés előtt állunk. Tudjuk, hogy egy nagyon jó ellenfél ellen fogunk pályára lépni holnap. Tudjuk, hogy egy speciális atmoszférában tudjuk, hogy milyen erőt képvisel az ellenfelünk. Maximálisan tiszteljük őket, de nem félünk tőlük. Bárki ellen is fogunk játszani, szeretnénk a saját játékunkat játszani. koncentráltam